Gyere, szólj ki! Gyere, szólj ki! Nézd, csárunk! Gyere, szólj ki! Gyere, szólj ki! Ne csúnyám nyé, higgy mi a hé! Gyere, szólj ki!